0: puska.
1: Rössön bébi a sarkon becsapott, tíz márkáért engem lecsapott.
0: Izgatja a natosát, ha lát egy balsói karandást.
1: Kamcsatkába egy nagy zil, V-partizán elgázil.
0: Hé, srác, miért lóg a fejed? Zacskódban megromlott a fejed?

0: annak volt egy fia, eltüntette a mafia. Végállomás Szibéria, nem lesz ebből mizéria.
1: Elhagyott a matrózom, bánatommal metrózom. Kint a dajgás ül a málé, jó étel a ciánkálé.
0: Fogyókúrás ajánlat, ne edd meg a kajámat.
1: Megszűnt az én kolhozom, többé már nem dolgozom.
0: Raza